0: Es ist 19 Uhr.
1: Sziasztok! Ez itt a Kapocs, élőben szólunk itt Felsőpujáról. Ma is csupa magyar előadóval várunk titeket a következő egy órában. Kikkel vagyok ma itt a stábban?
2: Szonya.
1: Alexa.
3: És Zoli.
1: Én Bianca vagyok, és még itt kívülről támogat minket Lacus és Laci, akik pedig a technikáért fognak minket segíteni.
3: Tehát megint a hölgyek vannak többségben.
1: Igen, pontosan. Így is legyen. Mi zúhatjátok, csajok?
3: Mondom, csajok. Kezdjük a lányok.
1: És Zoltán.
3: Jogos.
2: Hát én tökéletesen vagyok, nagyon jó idő van, alig vártam már ezt időt, és nagyon jó vagyok tényleg.
4: Amúgy én is így érzek, hogy a szonyus. Kicsit nátás vagyok, vagy inkább allergiám van, de amúgy minden szipi-szupi. Hát kellemes ez a meleg. Bárcsak visszatérnénk a tavaszba.
1: Na, szupi, én is tök jól vagyok. Zoltán, te hogy vagy?
3: Én nagyon jól, plusz 20 fok fölött nem működök, tehát utcához csatlakozom, hogy kikérem magamnak ezt az időjárást, de ettől függetlenül inkább ez legyen, mint eső.
1: Így legyen, pontosan.
3: Mindenki boldog, jó lesz a mai műsor?
1: Igen, nagyon jó lesz. Tartsatok velünk a következő egy órában, most pedig zenéljünk még egy kicsit.

0: az utca sarki fényt hallottátok Arthur Rambótól, mi pedig tovább szárnyalunk most a nyárra. Ez itt a Kapocs, élőben hallottok minket a Rádió Morán. Most szárnyalunk is át tovább a nyárra, most már elkezdődött a nyár, már bőven benne vagyunk a júniusban. Hogyan telik nektek eddig, csajok és Zoltán? És milyen tervetek van a nyárra?
1: Hát én úgy érzem magam, mint hogyha átmentem volna menopauzon. Nagyon meleg van.
2: Mondod ezt hány évesen?
1: 14.
0: Okay. Kicsit korán ért.
1: Amúgy tényleg, tehát olyan durva jó idő lett, és így megcsapott. És nagyon várom már az összes programot a nyáron, a vakációt és mindent. Bele.
3: De most van vakáció.
2: Na jó, de várja, hogy megélje, érted?
1: Ja, oké.
0: Igen, Alexa, neked hogy telik eddig a nyár?
3: Basszus, képzeljétek el, ma 12 órát aludtam.
0: Wow, oké.
3: Okay. Nagyon durva, és annyira örültem, hogy ma végre így ki tudom magam pihenni, szóval én konkrét ezt vártam a nyári szünetbe végig, hogy ne az legyen, hogy 6-kor én itt felkelek, és akkor megyek iskolába, hanem tényleg az, hogy itt tudjak így tök jól így aludni, meg kipihenni magam. És amúgy tényleg én is várom így a nyarat, tehát, hogy minden jó lesz, és igen, várom tényleg.
0: Na, szupcsi.
4: Amúgy Alexa meglep, hogy tudsz aludni nyáron, mert nekem rendszerint olyan meleg van a szobámban, hogy így el sem tudok aludni, meg felkelek éjjel. De hogy ezen felül meg várom, hogy beinduljanak ezek a koncertek, fesztiválok, és lehessen menni mindenhova.
0: Igen. Zoltán, neked hogy telik?
2: Én nem tudom, mennyire hallatszod, de én itt szerencsétlenkedek a háttérben, mert éppen ahogy elmondtátok, hogy milyen jó idő van, éppen a nap az szembe tükröződik, és nem tudom lehúzni a redőnyt, de nem baj. Most éppen ezen küzdök, tehát ilyen napi problémákra figyelek. Nagyon várom a nyarat, egy távol szezon vár ránk, úgyhogy nagyon sok kedves új arccal, meg résztvevővel, meg utazunk, programozunk, úgyhogy can't wait. Meg hát lesz fesztivál is, de erről majd még úgyis beszélünk, amit a Luca már elkezdett.
0: Így van, nálam is még minden szupja nyár, már meg volt az első strandolásom is, szóval most írtó boldog vagyok.
2: Ki az, aki legalább egyszer már leégett?
3: Hát, nem.
2: Én túl vagyok rajta, kisütött a nap és kész vége.
0: Én nem vagyok égős, szóval nekem szerencsére nem jutott el ez, de még akkor nagyon sok programmal mi is vártunk titeket.
2: Illetve nyilván várjuk a ti véleményeiteket is, akár a nyárral kapcsolatban, de van még más információ, mert ma is van egy nap témája.
3: És igen, hogyha már nap témája, akkor klubunk Insta oldalán lesz kint egy poszt, vagy van kint egy poszt. Már kint van, hogy kinek milyen nyári programja van, esetleg milyen terveitek vannak, szóval tényleg kíváncsian várjuk az üzeneteiteket. Kukac, Media Klub Sopron oldalra.
0: Így van, most pedig folytassuk tovább a zenével. Most jön a Sajtból van a Holt, de mi agya?
2: Nem, este lente, imágom mondani.
0: Köszi, nem tudok eligazodni itt a technikán.
2: Semmi ezért vagyok itt, hogy segítsek.
0: Köszi szépen!

0: Ez még, itt még mindig a Rádió Mora, és hát menjünk is a zene tovább, zene után tovább, nem tudom, hogy kell ezt mondani. Menjünk zene után, egy kicsit így a program ajánlók felé, lányok, meséljetek, milyen programokat találtatok.
1: Igen, most ugye 3 nap múlva lesz a Sopron Festnek a warm-up hete, ami rengeteg megnyitó programmal is kezdődik egyébként, ilyen például a SOT, mindenképp egy történet. Ez talán a világon az első mobilos fotókiállítás, ahol közel 500 alkotás lehet megtekinteni, de még megnyitó program lesz.
2: Damien 81 ilyen születésnapi koncert, ami a főtéren lesz 19 órakor, és hogyha van napi jegyetek vagy bérletetek, akkor ingyenes, de hogyha nincs, akkor belépős.
3: Egyébként, hogyha valaki esetleg Damien életművét kevésbé ismerni a fiatalabbak közül, akkor úgy is tudom mondani, hogy a Hogyan tudnék élni nélküle című filmben megismert dalokat hallhatjátok az eredeti szerzőjétől és előadójától.
1: Így van.
0: Igen. Még lesz itt Sopronban egy ilyen túra, igazából kis, hát ilyen városi nyomkeresős kis túra tényleg. Így barátokkal tudtok, hogyha van szabadidőtök ezt megnézni. Június 27-én lesz, további infókat a Sopron Fest oldalán, vagy a Crazy garázsak az oldalán tudtok nézni. Lucca, te milyeneket találtál?
4: Én hát a beszélgetéseket néztem, elsősorban a Kulturpresszó teraszán, például meghallgathatjátok Kadarka Jendre beszélgetését Steiner Kristóffal a színésszel, szóval ilyen mindenféle izgalmas beszélgetéseket hallgathatok, amiket egyébként ingyenesen is.
3: Kicsit azért javítani, hogy a Kristóf nem színész, mert ő neki másban alkotott, most éppen mint gasztró szakember fog érkezni, egykori műsorvezető kollégánk egyébként. Bár egyébként szerintem színészként is megállná a helyét. Nagyon tehetséges, tehát.
1: A Kulturpresszónak a teraszán tovább láthattok 27-től délután és este koncerteket, ugyanis a jazz napok ott fognak lezajlani, szóval, ha a jazz iránt érdeklődtök, akkor mindenképp megéri ide elnézni. És Zoltán?
3: Én csak annyival egészíteném ki, hogy most csak néhány programot tudunk ajánlani, de most is rengeteg esemény lesz Sopronban és a környékén a Sopron Fest ideje alatt. Érdemes a Sopron Fest weboldalát, hogy Alexa is mondta már nézegetni, hiszen ez a warm-up hét az gyakorlatilag arról szól, hogy nem csak a 3 nap fesztivál koncert hangulat az, amivel készülnek a szervezők, hanem az elmúlt évek tapasztalatai alapján ilyenkor így megtelik élettel Sopron városa, és akár Felső-Pulyáról, akár Bulgárlandból, akár mondjuk a Ráva közből, Fertőpart térségéből is érdemes ilyenkor jönni, de egyébként idén már várnak sok vendéget Győrből, Zalaegerszegről, Szombathelyről, már buszjárat is van ilyen fesztiválbusz, úgyhogy tényleg, hogyha valaki most éppen távolabbról hallgat minket, akkor érdemes megnézni, hogy hogyan tud ide eljönni, és nem csak a fizetős koncertprogramok alatt, hanem rengeteg ingyenes lehetőség van, a Sopron Fest weboldalán pedig ott vannak a további infók.
0: Igen, tehát, hogy tényleg, hogyha bármilyen kedvetek van, vagy szabadítőtök, nézzétek meg, hogy milyen programok vannak. És hát akkor menjünk is tovább egy Damien dallal, a Sajtból van a hold, itt a Rádió Morán.

0: Ez volt a Sajtból van a Hold Demjén Ferenctől, remélem nektek is ilyen nyári hangulatotok lesz, ez itt még mindig a Kapocs élőben szólunk a Rádió Marán, hogyha már nyár csajok, és Zoli, bocs, mindig elfelejtelek.
1: Semmi baj, nem fontos.
0: Bocsánat. Szóval csajok, hogyha már a nyárnál tartunk, hogyan fog kinézni nektek a nyaratok, mit vártok a legjobban?
2: Én legjobban amúgy azt várom, hogy így a barátaimmal tudjak lenni, és hogy tényleg szórakozzunk, és strandoljunk. Tehát, hogy ez nekem ilyen nyári bakancslista, hogy kb. Minden héten ott legyek a strandon, és így tényleg napozhassak, meg ilyenek, és nem tudom, nekem mindig megvan ez az ilyen nyári hangulat, hogy ki tudok menni a strandra, és tényleg nekem, meg a, ugye a barátaimmal legyek, meg családommal, ennyi.
0: Szonya?
3: Hú, Alexa, hát, hogyha annyira mondod a strandot, akkor szívesen elmennék veled. Igen.
0: Ezután rucconunk is ki a strandra.
3: Azonnal. Igen, szerintem kint, egy...
0: Wow. Ezt most ignoráljuk.
3: Igen, szerintem Ten Line must, tehát, hogy úgy kell azt felépíteni, már építem, és hát amúgy nem, a hátamat így nem tenni, hát így barnítottam, ezért így most nagyon butusul nézek ki.
0: Nem baj, majd most ezután.
3: Igen, majd ezután, igen, ricingen kiruccanunk. Igen.
0: Lucca, te mit vársz a nyaradban?
4: Elsősorban a naplementéket. Az a best part of the... Szóval az a legjobb része napnak szerintem, szóval így nyugodt, chilles esték.
0: Neked hol van az a legjobb hely, ahol a naplementét nézed?
4: Amúgy érdekes, de hogy nekem konkrétan az udvarunkban van a legjobb. Van egy hintánk, és azon ücsörögve a legjobb view van ott a...
0: Na jó, én most nagyon irigyellek.
3: Hát én is amúgy irigyellek a tetőtéri ablakommal.
0: Minket körülvesznek. Szonya a napot látja.
2: Figyeljetek, minket körülvesznek házak, szóval maximum a másik kertben tudom a nyulakat meg a kutyákat nézni. De
4: most kinek
2: mi, figyelj.
0: Hát igen, mozduljunk is ki a házból. Ti, hogyha elutaznátok bárhova a világon, és nem számítana a pénz, akkor hova mennétek? Miről álmodtok?
2: Nekem van egy, és hát konkrét ország, tehát hogy nem tudom, hogy létezik-e ilyen hely, de ahol szúnyogok nincsenek, se pókok, se kígyók.
0: Hát északi sark, kb. És
5: Izlandon nincsenek szúnyogok.
2: Jó, de ahol ilyen meleg van, és így tényleg ez a... Jó, de most az volt a kérdés, hogy a... Szóval, hogy tényleg, ahol nincsenek ilyen mindenféle bogarak, és tényleg csak így a barátaimmal és ilyen semmilyen gond, tehát igazából ez ilyen álom, mert szerintem nincsen egyetlen egy olyan nyaralás, ahol nem lenne valami gond. De hogy tényleg nekem ilyen kis summer, és akkor így...
0: És Alexa, hogyha a szúnyogírtóval befújod magad, akkor hova mennél el szívesen?
2: Tájföld nekem. Mm. Nem tudom miért, de ilyen kiskorom óta ilyen perögződés, hogy én tájföldre szeretnék menni.
6: Lehet, hogy tudjátok, én buta vagyok ilyen állattal meg egyébhez, hogy miért van az, hogy minél délebbre megyek, annál kisebbek a szúnyogok, és annál pusztítóbbak, és minél éjszakabbra, annál nagyobbak, de annál cukibbak.
3: Malária és a hímszúnyogok.
0: Amit az egyensúlyt meg kell tartaniuk, mert hogyha kicsi, akkor nem ijesztő, de akkor veszélyes, de hogyha nagy, akkor félsz tőle, és azért rettegsz tőle, mert hogy nagy, de hogy amúgy nem
6: kell. Ha valaki ezt és meg tudja indokolni, még inkább akkor medi a klub Soproni is.
0: Igen, aki tényleg ért hozzá, Lici.
6: Álomnyaralás, hiszen ugye ez a napi téma.
0: Igen.
3: Az én álomnyaralásom Tájföld a majmokkal. Olyan kis szőrösek, hát igen. Olyan cukik, hát ilyen kis gombócok, de amúgy nem is ilyen...
6: Addig mondod, amíg egy majom, akinek nem tetszel, el nem kezd banánnal dobálni egy fa tetejéről téged, hogy menjél el onnan.
3: Pocsi, kinek nem tetszel.
0: Wow. És Szonya, te a majmoknál ilyen kis kicsi barna makikat, vagy ilyen gorillákra gondolsz?
3: Vagy, bármi jöhet.
0: Vagy bármi jó. Tehát, ja, majom az majom.
6: Nem finnyes. Majom legyen majom.
3: Igen.
0: Majom az majom.
4: Okay. Azt hiszem elkerülném a majmokat, és inkább valamerre Svájc vele mennék a csoki.
6: A tehenekhez. A lila tehenekhez. Csak nem mondjuk reklámot.
4: Pont arra gondoltam.
6: Nekem milyen menő lehet ilyen hűvösebb helyen lenni ilyenkor nyáron? Nem Svájc?
2: És akkor ott ilyen pulóverbe ülnétek.
6: És az milyen menő? Hát nem menne, azért 15-20 fok az ember még nem ő pulóverben.
3: Én kettő szót mondhatok?
6: Mondjál.
3: Tan line.
6: Köszönjük, hogy jöttél. Még egyszer nem kérdezek rá, nyilvás.
0: Nem, de egyébként Svájcban amúgy teljesen megértem, hogy itt az Alpokban, egy tóra ránézve, azért azt én is el tudom képzelni teljesen.
6: A hegyek hátterében, a naplementével.
0: Igen, hát ha már naplemente, igen, ez így teljesen. És Zoli, te hova mennél?
6: Ez nem kérdés. Ausztrália, Sydney, koalák, kenguruk.
0: Ott most nem tél van.
6: Egyébként ez is egy pozitívum, hogy ott most tényleg nincs ilyen dögmeleg, de hogy nem is érdekel az időjárás, csak Ausztráliában leesen. Nekem Sydney a nagy álmom, 3 ilyen államvárosom volt, 2 már pipa, úgyhogy Sydney-t is ki kell pipáljam. De előbb-utóbb eljön az idő, amikor Sydney, csak mondom, jövök. Most már csak a pénz kell hozzá.
0: Vigyázz, Sydney, az Zoltán.
6: Igen, és ez vegyétek fenyegetésre.
0: Nem, egyébként amúgy Ausztrália nekem is egyébként az egyik célom. Én ott szörfözgetnék nagyon.
6: Na, az biztos, hogy én nem, de kicsit nagyon szívesen megnézlek. Az mélyvíz meg egyéb, ezt a hallgatónak mondom, nekem vannak ezzel problémáim. Úgyhogy, de mennyire csodálatos egy ország az. Egyébként nektek elárom, ha már háziállatokról volt szó, nekem tuti, hogy egyszer még lesz kengurum.
2: Jaj, a Bennett kenguru.
6: A Bennett kenguru, igen. Azok mennyire cuki.
0: Jó, de jó.
6: Kis pici, alacsony, és egyébként annyit teszik, mint egy nyúl. Tehát,
3: de az jobban ver, mint a majom.
6: Nem, ez cuki, ez picike. Ez nem fog bántani.
3: Aha.
6: Abba kell kiindulni, hogy vannak a kedvesek, jó fejek, nem pedig agresszívak.
0: Wow.
6: No, három nyaralás, szerintem mi ezt jól kibeszéltük, de várjuk a ti véleményeiteket is.
0: Igen, Instánkon a Media Club Sopronon. Egyébként tényleg várjuk üzeneteket, nagyon-nagyon kíváncsiak vagyunk a ti véleményeitekre és álmaitokra, szóval mindenképp írjatok Instánkra, Kukac Media Club Sopron.
6: És ha esetleg szülők vagy 40 felettiek hallgatnak minket, akkor a zenei szerkesztőnek hála, most látom, hogy a kamaszkorunkból előhozott egy dalt, nagyon szépen köszönjük neki, bár látom új feldolgozás, csodálatos szerzeménnyel megyünk tovább, mégpedig Nika előtt, mármint Császár előtt, Tiltott szerelem. Mondunk még valamit, vagy zenéljünk?
0: Megtiltom, hogy mondjál bármit is.

0: Ez még mindig itt a Rádió Mora, ezt hallhatjátok most. És a soproni középiskolában, azaz a Vasvillában volt egy meglepetés az évzárójukon. Bius, te ott voltál, mi is történt itt pontosan?
1: Igen, az volt a Vasvillás középiskolásoknak az évzáró meglepőjük, hogy Betonhof és a bandája fellépett, egy meglepetés koncertet adott nekik. Egyébként ott nem tudtak semmit a diákok, szóval ott tényleg teljesen meglepetés volt az, hogy így mögöttük így kijött az udvarra.
0: Milyen volt a hangulat?
1: És egyébként nagyon jó volt, nagyon élte mindenki ott a zenét, bevallom, hogy én is nagyon.
2: Egyébként az elején mindenki megtartotta az első szám, a Bagirával kezdett, és az elején megtartotta mindenki ezt a vigyázba állunk kettes sorokba, és utána az Ádi szólt be, hogy akkor tanárok nem lehetne már egy kicsit közelebb engedni, és akkor ott indult el talán a fesztivál hangulat.
1: Igen, és végül amúgy Pogóra is kérte a közösséget, és hogy tényleg ott ugráltak a Vasvilla udvara közepén.
2: Igen, öltönyben. Reggel, fél tízkor.
1: Igen, szóval nagyon szürreális volt, én imádtam a hangulatot.
0: És amúgy interjúkat is készítettél, ha jól tudom, kikkel.
1: Igen, ott volt ugye utána a helyszínen csináltunk interjúkat, és Kovács Gerisonnal, a Betonhofnak a zenekarvezetőjével és gitárosával, valamint Lovenweit Norbertel is csináltam interjút, a fesztivál egyik főszervezőjével, mert ugye nem egyedül csinálják a fesztivált, vele is csináltunk interjút.
2: És egyébként, ami még fontos elmondani, ugye Geri, Kovács Geri, vagy Gerison, hogy a Vasvilában érettségizett, tehát hogy
1: igen,
2: abszolút
1: igen.
2: Egy nagyon, nagyon komoly sztorikat mesélt a Biusnál, akkor, mindjárt hallhatjátok.
0: Akkor hazajár.
2: Gyakorlatilag igen, és tiszta nosztalgiában volt.
1: Igen, igen, de jó volt ez is.
0: Akkor ezeket most hallgassuk is meg.
2: Elsőként Lomemegy Norbert mesél, másodikként pedig jön majd Gerison, hogy ezeket az interjúkat Bianca készítette rögtön a koncert után.
1: Lezajlott most a meglepetés koncert, hogyan fogadták a diákok?
3: Hát azt kell mondjam, hogy elégedettek lehetünk, hálásak lehetünk a Jóistennek, időjárás és mindenféle más szempontból is, hiszen az egész koreográfiája úgy zajlott, hogy előzetesen annyit mondtunk a diákoknak, Bokor igazgató úrnak köszönhetően az ő közvetítésével, hogy a Sopron Fest valamire készül, egy meglepetésre, de azt igyekeztünk titokban tartani, hogy ki lesz a meglepetés. Olyannyira, hogy mondjuk a dobot és mindenféle olyan eszközt, amin a Betonhofi név szerepelt, azt letakartuk és eltüntettük. Már reggel fél hétkor itt volt a zenekar, illetve előző este is voltunk itt egy próbán, próbáltuk teljesen titokban tartani, hogy mi történik.
1: Pár éve te is ebből az iskolából vallaktál. Milyen újra itt lenni az aulában?
4: Nagyon érdekes itt lenni. Az előbb kiszámoltam, hogy 99-ben voltam itt utoljára, úgyhogy ez kb. 27 éve volt, és nem mondom, hogy szintén nem sokat változott az egész. Tehát, hogy azt hittem, hogy kicsit kisebbnek fogom érezni, de nem jó, pozitív érzéseim vannak, úgyhogy én szerettem Vasvillás lenni.
1: Mondtad is, hogy itt volt az első koncerted. Milyen emlékeid vannak erről?
4: Megmondom őszintén, nem a legjobb emlékeim vannak az első koncertről, a Ki mit tud keretein belül léptem fel, még a első éves voltam, szerintem akkor voltam 14, vagy 94-ben, és itt volt a színpad mögöttünk konkrétan, és szerintem 700 ember nézett, és nagyon tetszett, elsős voltam, és nagyon szerelmes voltam egy másodikos lányba, aki viszont nem belém volt szerelmes, hanem nyilván a negyedikesekben, az ötödikesekben, és tudtam, hogy szereti a Nirvanát, és ki mit tudom, elénekeltem a zenekarommal a Rape Me meg című Nirvana számot, amit tudtam, hogy a kedvence, és abban bíztam, hogy majd akkor belém szeret.
1: És belé szeretett?
4: Spoiler alert, nem. Továbbra is az ötödikesekkel lógott.
1: Most jön a nyár, a Sopron Fest is ide érkezik.
4: Már még annyi, hogy bárcsak a lány, aki annak idejét tetszett, az láttam most, és akkor nézem, hogy jön, hogy úristen, mi de...
1: Köszönöm.
4: Na biztos, hogy a családja van, meg mit tudom én. Na mindegy, csak így szálltam, igen.
1: Érkezik most a nyár is. A Sopron Festen is felléptek akkor, július 3-21 nagy színpad. Milyen lesz a koncert, mire számíthatunk?
4: Hát szerintem egy ilyen közepesen unalmas koncerttel készülünk erre a Sopron Festre.
1: Most csak ez, a szokásos.
4: És amúgy annyi, hogy aznap nekem lesz egy beszélgetésem a Kadarkai Endrével, meg a Halott Pénzzel, a barátságról valahol a városba, úgyhogy oda is szeretettel várom az embereket. De amúgy most viccet félretében nem unalmas koncertek készül, miért még valaki komolyan menni? Jó, Beethoven-fi unalmas koncertek készül. Nem, hanem nyilván most egyébként szerintem most nagyon, nagyon jó a műsor. Tehát, hogy így elég jól összeraktuk a két Budapest arénára, és azt továbbfejlesztettük egy ilyen kompaktabb, ilyen fesztivál verzióvá, és szerintem most jó.

0: hogyha Beethoven-t is hallgattunk, akkor menjünk is át a koncertekre. Én kezdeném egyel, július 2-án a KNTH nagy színpadon Valmar és Jude Law fog fellépni. Lányok, ti milyen koncerteket találtatok?
1: Én még július 2-án találtam Kóli koncertjét, ez 20-45-kor lesz.
2: Lucos, te mit találtál?
3: Igazából lesz, ez már július 3-a, a KNTH nagy színpadon
4: fog. A Sopron Festen, csak hogy pontosak legyünk.
3: Igen. Sopron Festen, a KNTH nagy színpadon a 11-kor lesz az Azaria. És nem csak ő lesz egyébként, hanem még...
2: Előtte Betonhonfi is fellép, meg minden mást a Sopron Fest oldalán meg tudjátok nézni. És hát július 4-én is fel fog lépni a Secret Gardenben Sisi és Gyuris is.
0: Július 2-től 4-ig vannak koncertek. Július 4-én Halott pénz után Prodigy-val zárják a nagy színpadi produkciókat.
4: Prodigy, Firestarter, bocsi, csak itt elmegyek, igen.
0: Igen, Prodigy az egy külföldi előadó lesz.
4: Ez így ebben a formában azért nem igaz, de a külföldi nagy sztár az idén, igen. A Prodigy. Vagy ahogy régen mondták, Prodigy. Tényleg mondták, hogy volt egy tök jó sziget reklám.
1: De egyébként még akkor a Sopron Festen egyébként meg egy csomó más negy előadó is lesz. Július 2-től 4-ig vannak a koncertek, mindenképp megéri elmenni, hogyha már van jegyünk is. Szóval...
4: De melyik nem ész biztosan, Bius?
1: Én? Hú, hát nekem egyébként...
4: És az valóban egy listán, igen. Na egyet emelj ki, amire tudja, hogy ott kell lenned.
1: Jó, nekem még amit nem mondtunk, az július 3-án lesz. Én Bongorra nagyon szívesen elmennék, mert hogy még nem hallottam őt élőben, és mostanában nagyon megszerettem, szóval őt mindenképp meg fogom nézni.
4: Akkor Bongo! Rö!
1: Wow!
4: Ez nagyon rossz volt, ez nagyon rossz volt, igen.
2: Akkor nekem tetszett, figyelj.
4: Köszönöm.
1: Akkor, hogyha Sopronban maradunk, akkor helyi legendákkal is folytassuk.
4: Mert egy olyan Kurtának a dala, ugye ez egy olyan videóklip, amit érdemes videóklipben is megnézni. Nagyon sok soproni ismert arc szerepel benne, soproni helyszínekkel, és tényleg a helyiekről szól soproniaknak, soproniaktól, meg egy picit a fertőpartiaknak, hiszen azért Kurta zenekara is egy fertőparti soproni vegyes csoport. Úgyhogy jöjjön most ez a dal, és tényleg nagyon ajánlom, hogy lessétek meg a videóklipet is. Sok ismerős arcot fogtok látni.
5: Rádió Mora. Mi játsszuk a sokszínűséget?
6: Sopron mások sok van. Sopron mások sok van.

0: Ez itt még mindig a Kapocs élőben jelentkezünk, itt Fertő Pulyáról. Most...
1: Felső. Az alba volt Fertő. Semmi baj, ezért vagyunk, segítünk. Felső Pulyáról.
0: Igen, Felső Pulyáról jelentkezünk be itt élőben.
1: 32 fok van, az bentesít mindenkit a félrebeszéléstől.
0: Köszönöm szépen.
1: Szívesen.
0: Hogyha már itt külföldön tartunk, akkor... megmondanám, hogy kaptunk üzeneteket
1: de
0: más helyről is.
1: USA-ból két helyről, Las Vegasból is kaptunk, meg még egy másik helyről is. Meg
0: még... Wow, és még Portugáliában is hallgatnak minket, onnan is kaptunk üzenetet.
1: Konkrétan kaptunk egy videóüzenetet, hogy Portugál tengerparton Algezben minket hallgatnak tengerpartos napozás közben.
0: Azért ez durva.
1: Üdv nektek, és aki Portugából ír, Dóri írt nekünk, üzenem, hogy egyen pastel de natát, mert nagyon finom.
0: Igen.
1: Ugye, hogy ettetek már pastel de natát?
0: Igen.
1: Zseniális portugál cucc. Nagyon finom.
2: Az a dessert?
1: Igen. Igen, ilyen kis picike, égetett vaníliakrémmel, meg leveles tésztával, zseniális.
2: Ilyen kis
0: imádom.
2: Az úgy néz, mint egy creme brûlée. Csak
0: igen.
2: Egy ilyen
0: iszonyatosan finom.
1: Nagyon. Nagyon jó. Na jó, hát szóval nem csak ilyeneket kaptunk egy üzenetet Dominiktól, ez csak ebből szólt. Sziasztok, szerintetek citrom vagy narancs? Úgyhogy ezt most meg is osztottuk a klubos Insta oldalunkon sztoriban. Kedves hallgatók, 10 szavazatok, citrom vagy narancs, mindenkitől kérem. Luca, citrom vagy narancs?
3: Narancs.
2: Citrom. Narancs.
0: Attól függ műbe, de hogyha válaszolni kell, akkor citrom.
1: Nekem is citrom. Nálunk a stúdióban nyert a citrom, de nézzük, hogy vajon ti, majd az adás végén elmondjuk, hogy mire nyomtatok többen, úgyhogy nyomkodjátok. Dominik, köszönjük a kérdést, de volt egy nap témánk is, és ehhez is jöttek üzenetek, Alexa.
3: A nap témája, ugye az álomnyaralás, hogy kinek hogy néz neki így az álomnyaralás, és hát nézzünk is pár üzenetet, miket kaptunk itt.
0: Igen, Fanni válaszolt, hogy Ausztrália. Szerintem megtaláltad itt az úti társadat.
1: Fanni, egyetértek. Az nagyon jó.
3: Figyelj, itt a Bius meg a Zoli is szívesen megy, és hogyha már...
1: Ha már megyünk, akkor meg kívánok.
3: Engem is elvihettek. Még miket kaptunk.
2: Dávid írta, hogy elmenne New Yorkba a Broadway miatt.
1: Ezt is nagyon átérzem. Broadway musicalek reggeltől estig.
3: Dóri írta nekünk, hogy Thaiföld lámpás fesztivál. Én ide is elmegyek fele, tehát, hogy vihettek engem Ausztrália, Thaiföld.
1: Jól értjük, Alexa, neked az az államnyaralás, hogy bárhova mész, csak más fizesse.
3: Amúgy igen.
0: Kinek nem egyébként.
1: No, mik van? Nagyon sok választ kaptunk egyébként. Viki írt nekünk ilyet Hawaii skydivingot, és ha minden igaz, egy hónap múlva megyek is. Puszilunk, wow. Viki, és majd kérjük a videós beszámolókat.
3: Ide is elvihetsz engem.
1: Alexa, mindenhol megy.
0: Dominik még írta, hogy szerintem elefánt csontpartra, de csak azért, mert ilyen nagyon komoly neve van.
1: Ez ugyanaz a Dominik lehet egyébként, aki a citromnarancs dilemmát is feldobta. Szerintem lehet, hogy neki már nagyon megütött a kánikula, de köszönjük a hozzászólásaid a Dominik. Írjál még ilyen csodákat. Aztán még vannak.
3: Még Dalmától jött, hogy Közép-Amerika tesóimmal felfedezni a nagy

0: majd tippelünk egyet a meccsekre.
1: Igen.
0: Lehet egyébként még üzenni Media Club Shopra, ugye?
2: Igen, és hát akkor menjünk is tovább egy dallal. Nem tudom, mi követ, Bius, avasd be minket, mi következik.
1: Most jön Ben Hello-tól az Éjfél Tájt.

0: Sopron, Veszprém, azért hallottátok, a Well Hello nem tud elszakadni, még mindig emlékeznek Sopronra.
1: Wow, okay.
0: Ez volt az Éjfél Tájt, Diaz és Flór Tomi, vagyis a Well Hello. No, de hát nekünk is vannak emlékeink, nem csak Sopronra, hanem másik csodálatos rendezvényre, ahol nemrég jártunk, és mindannyian ott voltunk. Bius, miről lesz szó most a következő egy-két percben?
1: Most a győri 24 órás vetélkedőről lesz szó, ugyanis idén újra megrendezték a programot, és a klubunkkal mi is részt vettünk rajta.
0: Egészen konkrétan 14 iskola diákjaival a klub egy ilyen ernyőszervezetként egy soproni válogatottal indult, és hát csodálatos élmény volt, ugye?
1: Igen, nagyon, és ténylegesen 24 órán át keresztül ott voltunk, küzdöttünk, játszottunk, és tényleg iszonyatosan jó volt.
0: Csapat egyébként második lett, és Szonya ott volt az ünneplésen velünk, mint csapattag, és csapattársait kérdezte. Most ebből hallhatok egy összeállítást, ki hogy érezte magát, és egyáltalán mi az a játék?
2: Mi az a 24 órás vetélkedő, aki még sohasem hallott róla?
3: Lényegében konkrétan 24 órán keresztül, tehát hogy alvás nélkül, bele is van a nevében, aludj máskor vetélkedő, konkrétan 24 órán keresztül folyamatosan feladatokat oldunk meg. Persze lehet szüneteket tartani, viszont ténylegesen minden megmutatkozik benne, művészeti feladatok, sportfeladatok, játékok, ügyességi, logikai, színpadi, ténylegesen 24 órán keresztül konkrétan állandóan mindenféle feladatokat oldunk meg.
2: Miért jó, hogy ezen a játékon évek óta részt veszünk?
1: Szerintem azért jó, mert hogy tényleg minden egyes diák, aki szerintem ebben részt vesz, nagyon sok mindent tud tanulni. Én például nagyon sokat fejlődtem az önállóságomban, hogy tényleg tudok döntéseket hozni, merek döntéseket hozni, akár amik nagyobbak tudnak lenni, például hogyha egy, nem tudom, csapatkapitánként kell döntenem a csapatról, ami 50 főt befolyásol, akkor azt merem meghozni, és akkor határozottan kiállni a döntéseim mellett. És tényleg egyszerűen tényleg a határozottságban eszméletlenül sokat tud dobni, és az, hogy mert magad elengedni akár 500 ember előtt is, hogy legyen rajtad egy hülye kosztüm, és mert magadon nevetni akár tényleg egy nagy közönség előtt is, és hogy tényleg az önbizalomban nagyon-nagyon tud dobni.
3: A vetélkedőn nagyon-nagyon sok mindent megtanultunk, tehát hogy felelősségvállalásra ki lehet térni. Az egyik legnagyobb alapja az egésznek szerintem, hogy megtanuljuk elengedni magunkat, és hogy megtanuljuk a legnagyobb örültségeinket így kiengedni az agyunkból, és szabad engedni a fantáziánkat. Emellett amúgy ügyességben meg logikában is fejlődhetünk, tehát hogy a csapat

0: általában így egymásai ráragadnak szerintem, hogy ki miben tehetséges. Emellett amúgy a csapatmunkát nagyon jól meg lehet tanulni, meg az energiagazdálkodásra is nagyon jó. Tehát, hogy azért kontrollálni kell az, hogy 24 órán keresztül pontosan hogyan osztod be az energiáidat, és hogyan használod fel a saját kis erőforrásaidat.
1: Milyen volt a mostani hangulat a csapatban?
2: A csapatban nagyon jó volt a hangulat, egy ilyen kis családdal kovácsolódtunk össze, tényleg mindenki kijött mindenkivel, segítettük egymást, bíztunk egymásban, és mindig ott voltunk a másiknak támaszként.
3: Én is igazából ugyanezt tudom elmondani, tehát hogy szerintem nagyon jó volt, meg hát tényleg olyan, mint hogyha egy második családot kap volna az ember ilyen 24 órára, meg nyilván ott a felkészülésen is. Tehát én nem tudom, nekem tényleg ez a családias kis nagyon jó hangulatom volt.
1: Nagyon jó volt a hangulat, imádtam, hogy milyen jó összetartás volt így a csapatban, bárkitől tudtam segítséget kérni, bárkinek segíthettem, szóval így tök jó volt, hogy tényleg bárkire számítottam.

tudójának, akit kiközösítettek, Eri hal korába, mert később nőtt ki, a jobb meső lába, aztán egyedül vándorolt, mocsáról mocsárra, rátalálni az egyetlen igaz stílusra, ki tudja meddig tanult, de most itt van, és legyőzhetetlen.

egy részem mindig elhagyom valahol. Azt mondják, válasz és menj már, aki mindent hurcol, csak életet pazarol. De én